0: En ze krijgen ook nog bonusmateriaal.
1: Márciusban
2: minden hétvége
1: fantasztikus zenei hétvége a Sláger Rádióban a Coop üzletlánc támogatásával. Ezen a hétvégén felgördül a függöny, vakítanak a reflektorok. A Sláger Rádió képzeletbeli filmvásznán megelevenednek minden idők legnagyobb filmjeinek legmeghittebb pillanatai. A legizgalmasabb pillanatok. Mert ez a hétvége fantasztikus mozislágerek hétvégéje a Slágeren.
2: Kivásárol jobban.
1: A játék egész hétvégén folytatódik a 10.000 forintos Coop vásárlási utalványokért a Slágeren.
2: Coop, önhöz a legközelebb.
1: Pinteken délután kezdődik a fantasztikus mozislágerek hétvégéje a Slágeren.
3: Luisteraars, er is iets gebeurd wat eigenlijk nooit gebeurt. Namelijk dat de presentator de studio gaat verlaten.